0: Fem.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Černá Hora. Shine bright like a diamond.